Figyeljetek, emberek! Régóta ismerjük a galaxisotokat! Jártunk már nálatok! Az időszámításotok szerinti 1979. évben az anyahajó leszállt, és elhoztuk nektek a csillaggyermeket, a halhatatlan fangot.

Az évek elrepültek, és az idő múlásával így lett az északi csillaggyermekből a frenetikus funk lord.

Oh, hopp, hopp, hoppa. Hip. Hopp, hoppa. Hip-hop sapiens. Az a 7-8 mács 9. Jobb a rám figyelsz. Kicsi pihensz. Eszel. Akkor egy kis

0: ördög csak. Ma úgy keltem fel, hogy miért nem ma van minden nap. Hogy miért nem ma van minden nap. Hogy miért nem ma van minden nap. Felfordul a faloda, kép a fára falod a dalt. Ami hajt, az visz tovább pajt. Amíg rakod neki majd, mert egy szendóba adom neki sajt rajt, így lesz bőve. Felfordul a faloda, kép a fára falod a dalt. Ami hajt, az visz tovább pajt. Amíg rakod neki majd, mert egy szendóba adom neki sajt rajt, így lesz bőve.
1: Érted?

0: csinálni. Inkább reggedében este beatet csinálni.
1: Csak reggedében este beatet csinálni.
0: Csak reggedében este beatet csinálni.
1: Csak reggedében este beatet csinálni.
0: Csak reggedében este beatet csinálni.
1: Reggedében este beatet csinálni.
2: Reggedében este beatet csinálni. Reggedében este beatet csinálni. Szép a felgő, meg a lábdobot. A szőnyeget még rádobok. Kész a big bar. Kicsit szomorkás most, de mégis a mikrofon a kezemben a fétis. Lehet ez a zene, bona, babona, vonza be, amit imádné. Én is, hey. Reggedében este beatet csinálni, hey. Reggedében este beatet csinálni. Birkabb már lassan, azt még senki se tudja, hogy
1: melyiket

0: Múlt kor írtam egy beatet a hatos villamoson.
1: Mi van?
0: Rakon. Bélával.
1: Bélával.
0: Ős ott volt. Zsebbi. Vitek a farzsebből.

lelke van, és Jancsika a neve. Össze lesz 3 éves, színe fekete, egy kis rajzfilm figura tag, ő nekem a gyerekem, he. Na jó van, azért várjál, várjál már, a közepébe vágtam. Ki? Én? Én, aha. Magányos.

Elmerengett a szemem. A hiperaktív pók már a bokorhoz szőtte, olyan régen eldobatlanul hevert a fülbe. Ez volt a kedvence annak a kis tatkó lánynak, akinek a hiányát most nagyon beéreztem. Lencsi volt a neve, csak egy

jobban hiányzik Lencsi. Ez csapda, ez a tacskó csapda. Várjál, várjál, mi ez a hirdetés? Csongrád megyében egy borzkutya társat keres. Na itt kezdődik a mi történetünk, köcskös.

Szépen csántelek, viszontlátásra. A híres nevezetes csongrádi fabodega megvendégel minket, miután átkeltünk a Tiszán. Rotyog a bab már, a csülökcsont rád vár. Rám meg a pult alatt jól megőrzött hagyomány. Most mi itt elpusztítunk pár tálca aranyfácán, te se álcázod magad, mikor levadászod a fácán. Mi most így megünnepeljük a nagy találkozást. Tudod, ez egy ilyen emberi szokás. A reggel

0: mindig a kedvem nevetős.
1: Hö? Mi? Ja, hogy vége az alapnak? Ja, jó, van, hát na. Akkor énekellek egyet. Neked, Jancsikám. Nem van takarék, oda kotorék, szeretet. Sütök neked fűszertelen pecsenyes szeletet. Csipátalanítom a szép fekete szemedet. És szívesen leszek a liftet, hisz a lépcső neked meredek. Jó, Janokám. Na akkor második rész, majd egy idő múlva másik zenére jön. Jó.
2: Tényleg azt mondta a pszichológusod, amit mondtál?

0: Ho-ho-ho-ho, önöknek nem szabadna itt lenni, uraim, nem, nem, ez nem az a hely. Kinyitotta ki a szobáit ajtaját, így nem tudok én dolgozni, menjenek ki, nekem rendelnem kell, majd találkozunk az esti beszélgetésre.
1: Elmegyünk.
2: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. A jövőből jöttem. X!

Lenn az utcán, nála hogy szokott a bál, ez most a bulvár, a belváros, több sznob, kevesebb herbálos, tágas tereken vágunk át, míg a liget tarfáival elég nem tárul, ősz, rozsda, marta, táj, ez majd a tél, aztán a

0: so nie nennen,
1: az utcán lent nyírkos aszfalt, üres játszótér. Eltaposod százszor, szép helyén jászoltél. Pitene ábrándjaiban ad leláncod, ne. A haver srácot nézd ki.

0: Szíts meg az álmaid. Igyekszem lenni felszabadult, alapul venni valamit ér a szavunk. Átájult éjjelek, elalélt hajnalok, agyhalok. Délelőtt a lélek hazahúzként bent. Kóvályog a csend, hol járok? Töprengek a holtájoltán. Honvágytól koptatott járdákon mászkálok, nincs távol a gyárváros. Látványos elemek, hiány a lépések. Ez nem kérdéses, pár a lépréssel, igaz érzéssel. De ez normális, ettől ölthet az álomformát is. Lenn az utcán, fenn a háztetőn. Ki az alagútból át az átkelőn. Lenn az utcán, fenn a háztetőn.
1: 88.4 Reboot from Berlin. Reboot FM. www.rebootfm. Free cultural radio from Berlin. That much better. Go on. Reboot FM out of Berlin.
2: Ich als alter Stiefel empfehle Reboot FM am besten jeden Tag. 88.4.
3: Nur gut ist Reboot.